0: Franz Schubert harmadik szimfóniájának befejező tételét játszották a bécsi filharmonikusok Kertész István vezényletével. Egy percen múlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma van Szent Zórárd András ünnepe, magyar szerzetes remete, a remeték szerzetesek és Nyitra városának védőszentje. Ma van az emoji világnap. 2014 óta a hangulatjelek emojik világnapja van, úgyhogy küldhetünk nyakló nélkül emojikat egymásnak. Egressy Béni pedig 175 évvel ezelőtt hunyt el, ugye hát rá a szózat megzenésítőjeként emlékszünk elsősorban zeneszerzőként, de színész is volt író, sőt színmű író is. Isten éltesse Holló Aurél, Kossuth Díjas zenészt, az Amadinda ütőegyüttes tagját. Ma lett 60 éves, ma van a születésnapja. Csak úgy, ahogy Elek István jazzszaxofonosnak és Balga Gabriella mezzoszoprán énekesnek, mindkettőjüket Isten éltesse. Ezen a napon született még, nem kerek évforduló, Füst Milán, 1888-ban, és Nagy László is 101 éve. És ezen a napon hunyt el Árpádházi Szent Hedvig 1399-ben, mindössze 25 éves korában, és John Coltrane, jazzszaxofonos, Lamberto Gardelli karmester, valamint Rosalind Turek csembaló zongora művész. A zenehallgatást most folytassuk Enrique Granados Goyescas című művéből, a Paraszlány és a Csalogány című tétellel, melyet Alicia de la Rocha előadásában hallgatunk meg.

Enrique Granados Goyesca című művéből a Parasztlány és a Csalogány hangzott el Alicia de la Rocha előadásában. Következzen most egy szerenád. Érdekes, hogy Mozartnak több D-dur szerenádja is van, a Finál Múzika 203-as köhüljegyzékszámú a Szerenáta Notturna, de mi most a Hafnerből hallgatjuk meg az ötödik tételt, ami még nem is az utolsó tétel ebből, hogy összesen 8 tételből áll a Hafner szerenád. Elizabeth Hafner, Salzburg nagytekintélyű és számos érdemet szerzett polgármesterének, egyben dúsgazdag nagykereskedőnek a leánya volt.